0: teszik.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel, 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemeze viszont egyértelműen oda repítette, aki egy picit szeretne vele ismerkedni, a Radio1.hu írunk róla részletesebben. Érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Ray-től, ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-ben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészített, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swiss Disco újdonságát, készülök Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lutt-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lutt-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfellépényének Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal, ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld Vadi új slágere mellett mindjárt a kezdésben Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túl becsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy sláger, a nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett a Rádió 1 ponton meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez, egyfelől a nyarakat gyerekkor óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó is, hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, Sam Feltnek Rosalindnal a Heart Like

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgó-Tarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Október 11-én választanak új polgármestert Pásztón, vádat emeltek két nógrádi rabló ellen. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Október 11-ére vasárnapra tűzte ki a pásztói időközi polgármester választás időpontját a Pásztói Helyi Választási Bizottság, közölték a város honlapján. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a város 2024-ben újra választott polgármestere Farkas Attila júniusban egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. A leköszönt városvezető július közepéig volt hivatalban, a polgármesteri feladatokat az időközi választási Kanyó Roland alpolgármester látja el. A Pásztói Helyi Választási Bizottság határozata szerint a jelölő szervezetek bejelentésére augusztus 4-től lesz lehetőség, a választási kampányidőszak augusztus 22-én veszi kezdetét, az egyéni jelölteket pedig legkésőbb szeptember 7-én délután 4 óráig lehet bejelenteni. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 20 éves férfi ellen, akik erőszakkal vették el egy 65 éves ember pénzét, közölt a napokban a Nógrád vármegyei főügyészség. A vád szerint a 25 éves férfi először tavaly augusztusban követett el bűncselekményt a sértett ellen. A háza pincéjének tetején keresztül bemászott a fürdőszobába, majd az előszobában összetalálkozott a tulajdonossal és azzal a fenyegetéssel követelt tőle pénzt, hogy pénz vagy temető. A rémült férfi 200 ezer forintot adott át a támadójának, aki a fürdőszoba ablakon kiugorva hagyta el a házat. Egy héttel később a vádlott visszatért 23 éves társával, akivel ugyanazzal a módszerrel jutottak be a házba. Ekkor a fiatalabb elkövető elkapta a sértett nyakát és folytogatta, miközben mindketten pénzt követeltek tőle. A támadás hatására a férfi átadott a vádlottaknak 100 ezer forintot, akik a zsákmánnyal együtt elmenekültek. A sértett a második rablást követően szomszédaihoz menekült, akik a páros után mentek, segítségükkel pedig sikerült is elkapni őket. Társtettesként elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség, mely letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért rájuk. Bűnösségük megállapítása esetén a sértetnek okozott kárt és a közel 1 millió 800 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható a nógrádi tájakon, a kánikula pedig tovább tombol, a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is leolvashatunk a hőmérőről. Vasárnap szintén jellemzően napos, száraz időben lesz részünk, a légmozgás helyenként kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd délutánra 35-37 fokig emelkedhet. Változást a hétfő sem hoz, az előrejelzések szerint ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, esőre nincs kilátás. Hajnalban 17-21, még később 36-38 fokot mérhet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb három pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A három pont a sarokcsont gumója, az első és az ötödik láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanté és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját 33 ízületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van. Befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A luttap népbetegség a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a luttapból eredően.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazit.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-je van, egy új hónapot indítottunk, és a Boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülünk, mint Loi Gert, Lucky, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Diamond Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűség alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés, milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bambolé itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Lassul a lakásárak emelkedése, Salgótarjánban pár ezer forinttal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Teltházzal rendezték meg az idei salgóbányai rocktábort. Hozom a részleteket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, még Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ennek kapcsán kifejtette, a korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Budapesten átlagosan 1,4 millió forintos négyzetméter áron kínálják az eladó használt lakásokat és házakat, a legdrágább megyeszékhelyből 1 millió forinttal Debrecen, míg a legolcsóbb 312 ezer forinttal továbbra is Salgótarján. Már 22. alkalommal rendezték meg a Szürke Állomány nemzetközi rocktábort Salgóbányán. Olá Zoltán, a tábor főszervezője, a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elmondta, a fő cél, hogy ne halljon ki a rockzene, ennek érdekében hívták életre, és szeretnék még nagyon sokszor megtartani a rocktábort. Hangsúlyozta, az egyhetes tábor iránt Magyarországról és külföldről is nagy érdeklődés mutatkozott, amiatt pedig külön örömét fejezte ki, hogy idén is telt házzal rendezhették meg. Torják Dávid basszusgitár előadó művész tanár ismertetése szerint minden műfajban próbáltak segítséget nyújtani a résztvevőknek, akiket technikai és elméleti jellegű foglalkozásokkal is vártak. A tábort szombaton koncerttel zárták, ahol a táborozók és az oktatók mellett a Moby Dick együttes is fellépett. A Dornyai Béla Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád vármegyei levéltárával együttműködve idén is meghirdette a Nagy Iván honismereti pályázatot. Ahogy az előző években, úgy 2026-ban is történeti, helytörténeti, gazdaságtörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, továbbá néprajzi, természettudományi és műemlékvédelmi témákban várják a pályamunkákat legkésőbb november 12-éig. UV-sugárzás. Ahogy országszerte, úgy Nógrád vármegye térségében is jelentős UV-sugárzásra kell számítani a napokban. Az érzékeny bőrűek akár 20-30 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. A Hungaromet előrejelzése szerint a nógrádi tájakon 6,9-es értéken várható ma az UV-index maximuma, mely az erős kategóriába sorolható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztus hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Runnin' egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Október 11-én választanak új polgármestert Pásztón, vádat emeltek két nógrádi rabló ellen. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Október 11-ére vasárnapra tűzte ki a pásztói időközi polgármester választás időpontját a pásztói helyi választási bizottság, közölték a város honlapján. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a város 2024-ben újra választott polgármestere Farkas Attila júniusban egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. A leköszönt városvezető július közepéig volt hivatalban, a polgármesteri feladatokat az időközi választási Kanyó Roland alpolgármester látja el. A pásztói helyi választási bizottság határozata szerint a jelölő szervezetek bejelentésére augusztus 4-től lesz lehetőség, a választási kampányidőszak augusztus 22-én veszi kezdetét, az egyéni jelölteket pedig legkésőbb szeptember 7-én délután 4 óráig lehet bejelenteni. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 20 éves férfi ellen, akik erőszakkal vették el egy 65 éves ember pénzét, közölt a napokban a Nógrád vármegyei főügyészség. A vád szerint a 25 éves férfi először tavaly augusztusban követett el bűncselekményt a sértett ellen. A háza pincéjének tetején keresztül bemászott a fürdőszobába, majd az előszobában összetalálkozott a tulajdonossal és azzal a fenyegetéssel követelt tőle pénzt, hogy pénz vagy temető. A rémült férfi 200 ezer forintot adott át a támadójának, aki a fürdőszoba ablakon kiugorva hagyta el a házat. Egy héttel később a vádlott visszatért 23 éves társával, akivel ugyanazzal a módszerrel jutottak be a házba. Ekkor a fiatalabb elkövető elkapta a sértett nyakát és folytogatta, miközben mindketten pénzt követeltek tőle. A támadás hatására a férfi átadott a vádlottaknak 100 ezer forintot, akik a zsákmánnyal együtt elmenekültek. A sértett a második rablást követően szomszédaihoz menekült, akik a páros után mentek, segítségükkel pedig sikerült is elkapni őket. Társtettesként elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség, mely letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért rájuk. Bűnösségük megállapítása esetén a sértetnek okozott kárt és a közel 1 millió 800 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható a nógrádi tájakon, a kánikula pedig tovább tombol, a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is leolvashatunk a hőmérőről. Vasárnap szintén jellemzően napos, száraz időben lesz részünk, a légmozgás helyenként kissé felélénkülhet, a reggeli órákban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd délutánra 35-37 fokig emelkedhet. Változást a hétfő sem hoz, az előrejelzések szerint ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, esőre nincs kilátás. Hajnalban 17-21, még később 36-38 fokot mérhető.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik ma

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Menzorádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljük egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet, akkor a hűvösből. Most elcsillen is a Camera Siri remixében, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra, és önnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. A következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődött a közterületen hagyott gépjárművek elszállítása Salgótarjánban. Egy salgótarjáni rolleres baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Már is jönnek a részletek. Több estén is forgalomkorlátozásra kell számítani ezekben a hetekben Salgótarján belvárosában. Az Entenyár előadásai miatt erről hírblokkunk végén hozom majd a részleteket. A lakosság segítségét kéri a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság egy rolleres gázolás kapcsán. A rendőrség felhívása szerint július 12-én vasárnap délután Salgótarjánban a Kazári úton egy sportrendezvény után a hazainduló nézők között egy a forgácsút irányába haladó elektromos rolleres férfi elütött egy 51 éves gyaloglónőt. A rolleres és a gyalogos egyaránt elesett és megsérült. A balesetet követően a vérzőfejű férfi segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság azt kéri, hogy aki az eset körülményeiről információval rendelkezik, az jelentkezzen a Salgótarján Kossuth út 5 szám alatti alosztályukon, vagy tegyen bejelentést telefonon. Megkezdődött a salgótarjáni közterületekről azoknak a gépjárműveknek az elszállítása, melyek üzemképtelenség vagy másokból hosszabb ideje jellemzően hónapok óta foglalják a parkolóhelyeket, és ebben az adott tulajdonosok felszólítása ellenére sem történt változás. Krejcsi Bálint polgármester közösségi oldalán korábban arról írt, elég abból, hogy egyesek a rendelkezésre álló parkolóhelyekre, vagy akár szimplán a közterületeinkre, mint tárolóhelyszín tekintenek. A közterületfelügyelők folyamatosan végzik a hosszú ideje utcán tárolt járművek tulajdonosainak felszólítását, hogy gondoskodjanak az autók további sorsáról. Azokban az esetekben viszont, amikor erre nincs reakció, a gépjárművek elszállításra kerülnek. A salgótarjan.hu honlapon megtalálható nyilvántartás szerint eddig 6 gépjárművet szállítottak el. A gépjárműveket a Salgótarján foglalkoztatási non-profit Kft. Telephelyére szállították, azok felelős őrzését az elszállítás idejétől számított 6 hónapig biztosítják. Elszállított gépjármű átvételére a közterület felügyelet jelenlétében a megállapított elszállítási és napi tárolási díj megfizetése után van lehetősége az érintett gépjármű tulajdonosoknak. Tömegközlekedés. Több estén is forgalomkorlátozásra kell számítani ezekben a hetekben Salgótarján belvárosában, ahol az Entenyár előadásai miatt este 8:30-tól a nap végéig lezárják a Rákóczi utat a Pécsi út és a Március 15-e utca között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a lezárás idején a helyi járatok is terelve közlekednek. A buszok kihagyják a Füleki úti körforgalom és a főtér megállókat, az utasok ehelyett a postai aluljáró megállónál szállhatnak fel és le. Ezen a héten vasárnap lesz érvényben lezárás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a Parádé Rememberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like

részében a címszerepet David Johnson játsza majd, jelentették be a Marveltől, egy csomó info még ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n. Én pedig hozom azt az énekesnőt, aki az egyik leginkább színésznő is, amellett, hogy világsztár énekesnő. Igen, Lady Gaga, a nagy kedvenc tőle pedig a Bloody Mary, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Lassul a lakásárak emelkedése, Salgótarjánban pár ezer forinttal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Teltházzal rendezték meg az idei salgóbányai rocktábort. Hozom a részleteket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, még Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ennek kapcsán kifejtette, a korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Budapesten átlagosan 1,4 millió forintos négyzetméter áron kínálják az eladó használt lakásokat és házakat, a legdrágább megyeszékhelyből 1 millió forinttal Debrecen, míg a legolcsóbb 312 ezer forinttal továbbra is Salgótarján. Már 22. alkalommal rendezték meg a Szürke Állomány nemzetközi rocktábort Salgóbányán. Olá Zoltán, a tábor főszervezője, a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elmondta, a fő cél, hogy ne halljon ki a rockzene, ennek érdekében hívták életre, és szeretnék még nagyon sokszor megtartani a rocktábort. Hangsúlyozta, az egyhetes tábor iránt Magyarországról és külföldről is nagy érdeklődés mutatkozott, amiatt pedig külön örömét fejezte ki, hogy idén is telt házzal rendezhették meg. Torják Dávid basszusgitár előadó művész tanár ismertetése szerint minden műfajban próbáltak segítséget nyújtani a résztvevőknek, akiket technikai és elméleti jellegű foglalkozásokkal is vártak. A tábort szombaton koncerttel zárták, ahol a táborozók és az oktatók mellett a Moby Dick együttes is fellépett. A Dornyai Béla Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád vármegyei levéltárával együttműködve idén is meghirdette a Nagy Iván honismereti pályázatot. Ahogy az előző években, úgy 2026-ban is történeti, helytörténeti, gazdaságtörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, továbbá néprajzi, természettudományi és műemlékvédelmi témákban várják a pályamunkákat legkésőbb november 12-éig. UV-sugárzás. Ahogy országszerte, úgy Nógrád vármegye térségében is jelentős UV-sugárzásra kell számítani a napokban. Az érzékeny bőrűek akár 20-30 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. A Hungaromet előrejelzése szerint a nógrádi tájakon 6,9-es értéken várható ma az UV-index maximuma, mely az erős kategóriába sorolható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könnyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave, már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor fellépetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitóceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a Riói olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Október 11-én választanak új polgármestert Pásztón, vádat emeltek két nógrádi rabló ellen. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Október 11-ére vasárnapra tűzte ki a pásztói időközi polgármester választás időpontját a Pásztói Helyi Választási Bizottság, közölték a város honlapján. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a város 2024-ben újra választott polgármestere Farkas Attila júniusban egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. A leköszönt városvezető július közepéig volt hivatalban, a polgármesteri feladatokat az időközi választási Kanyó Roland alpolgármester látja el. A Pásztói Helyi Választási Bizottság határozata szerint a jelölő szervezetek bejelentésére augusztus 4-től lesz lehetőség, a választási kampányidőszak augusztus 22-én veszi kezdetét, az egyéni jelölteket pedig legkésőbb szeptember 7-én délután 4 óráig lehet bejelenteni. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 20 éves férfi ellen, akik erőszakkal vették el egy 65 éves ember pénzét, közölt a napokban a Nógrád vármegyei főügyészség. A vád szerint a 25 éves férfi először tavaly augusztusban követett el bűncselekményt a sértett ellen. A háza pincéjének tetején keresztül bemászott a fürdőszobába, majd az előszobában összetalálkozott a tulajdonossal és azzal a fenyegetéssel követelt tőle pénzt, hogy pénz vagy temető. A rémült férfi 200 ezer forintot adott át a támadójának, aki a fürdőszoba ablakon kiugorva hagyta el a házat. Egy héttel később a vádlott visszatért 23 éves társával, akivel ugyanazzal a módszerrel jutottak be a házba. Ekkor a fiatalabb elkövető elkapta a sértett nyakát és folytogatta, miközben mindketten pénzt követeltek tőle. A támadás hatására a férfi átadott a vádlottaknak 100 ezer forintot, akik a zsákmánnyal együtt elmenekültek. A sértett a második rablást követően szomszédaihoz menekült, akik a páros után mentek, segítségükkel pedig sikerült is elkapni őket. Társtettesként elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség, mely letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért rájuk. Bűnösségük megállapítása esetén a sértetnek okozott kárt és a közel 1 millió 800 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható a nógrádi tájakon, a kánikula pedig tovább tombol, a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is leolvashatunk a hőmérőről. Vasárnap szintén jellemzően napos, száraz időben lesz részünk, a légmozgás helyenként kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd délutánra 35-37 fokig emelkedhet. Változást a hétfő sem hoz, az előrejelzések szerint ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, esőre nincs kilátás. Hajnalban 17-21, még később 36-38 fokot mérhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Zsülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
6: Kisiklott az életem.
5: Eszer magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén.
6: Valami az egy kis megformít.
5: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
6: Hol vagyok a listáról? Hát ez a
5: örök fogyasztóként és...
7: A legnagyobb rajongóként.
6: Egy matuzsálem.
5: Ráskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
6: Életműdíj, vagy nem tudom.
5: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, Hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
7: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt,
7: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
8: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
7: kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Festival versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
5: ezek az ATP,
7: én azóta viszem.
5: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
7: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor be lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőnek tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
8: Ez márvány táblában van vésve a neved?
7: Nincs, ilyet még nem láttam.
8: Egy cukrászdában.
6: Egy csoki táblában vésték a nevét.
5: Igen. Albánok hányadikok lettek?
7: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
5: Ugye van ez egy éves albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
7: nyilván teljesen más kategória.
5: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
7: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
5: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
7: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember vagyok.
6: Nagyon megismerhettünk különben.
8: Egyébként nyugodtan tovább.
5: Te csak egy ilyen. Visszatért, hallottátok, visszatért.
8: Még
5: megszólalt.
7: Eszter kimászott a körtés dobozból.
5: Kolumbiai csokoládét hozol?
7: Igen, én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
5: Abból a csokoládé.
7: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
5: kell ezért.
7: Mit tud
5: a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládé, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
6: Vagy csokoládéra.
5: Igen, tehát mit tud?
7: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fagylatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fagylatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
5: A kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
7: nem.
5: Igen, most vagyok utána, megeszem két.
7: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
5: Csokoládé,
6: igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai csokoládé.
5: És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
7: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
5: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztáciát. francia azonos, gép azonos, és abból kicsinál jobban.
7: Én hoz, sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot, aha, ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
6: de
7: viszont én ezt nagyon preferálnám.
6: Vagy ezért, hogy kiderüljön, ki itt milyen fából faragtak?
7: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
8: Megennénk az Eszterrel, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
7: Akkor adnánk többet.
5: De voltok csalni, várjátok, hogy
7: ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és van, aki elkészíteni neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
5: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a nagyika megcsinálta, neki ez benevezett így a nagy fagylaltjával.
7: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
5: Hogy
7: oda meg kell
5: minden
7: érkezni, húzzunk, aha, egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vanília fagyire, most mondtam valamit, mert
5: nem
7: lehet, hogy
5: kihúzod
7: egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
5: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
7: Igen.
5: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
7: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlen kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
5: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
7: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
5: Mi most a specialitásod?
6: A rágógumi.
5: Most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
7: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
5: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
7: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspökszilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
5: Kápia paprikából.
7: Kápia paprika és málna.
5: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
7: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó
5: működik. És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
7: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
5: Hát de az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, ez egy hot dog meleg szendvics hamburger fagylalt.
7: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
8: visszajelzés.
7: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
5: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem amúgy... cuccot belekevernek, aztán hadszoljon.
7: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd el majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésre tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
5: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
8: ízeket. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
7: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylatot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyonazt a fagylatot. És az 5 dekás gombóc az valójában az egy ekkora méret
5: csak
7: lesz.
5: Csak térfogat növelővel fel van fújva.
7: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
5: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombóc 12.000 forintért.
8: Az olyan
5: 150 000-ből fagyizik.
6: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
5: Ez így nagyon változó,
7: én azt
5: nem?
7: gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
8: De akkor nem vagy drágább.
7: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
5: De hogy jön
7: nem.
5: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondol az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágábban kell,
7: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
6: Viszont
7: sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
5: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon szeretem.
7: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon
6: ezt
7: szeretem. Az utolsó tojásra.
5: Csak kevésszer. Na, hogy mondja, a fagyis viccemet. És meg az a fagyis viccemet, hogy Pistik elmegy a fagyjáros. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
7: még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylaldesszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk.
5: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Az. Nem semmi, hogy 25 milliós.
7: Nem érdekes, nem majd levédek.
8: Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál. Az izgi lenne.
7: Csinálják nektek?
6: Nem.
8: De!
6: Nem.
8: Miért?
6: Nem,
8: már a csülkös pacal.
5: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylaltirányába. Az nagyon proli.
6: Velem tartja
5: a
6: szemkontaktust. Engedd el fel.
7: Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Na, most ugye? Már nem
6: kell. Ja. Nem vagyunk még ilyen beállás.
5: Igen.
8: Ember egy kiló volt.
5: Na jó, mit kérsz tessék? Kérhet egyet? Na.
6: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
5: Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ugye megcsinálja, Ádám megcsinálja.
6: Jó, jó. Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
8: Jó.
6: Mami, nem, medvehagymás, libamájas, nem? Az jó?
8: Az jó, medvehagymás. Az jó. Medvehagymás, libamáj.
6: Tessék, jó, ez az a Rákóczi dara.
5: Jó.
6: Jó, én hát Balázsnak valami ott
5: képzelke. Egy májkrémeset.
6: De Balázsnak írkávét kérek, egy írkávét kérek.
5: Egy írkávét, kérek egy
8: jó.
5: Egy írkávét.
8: Jó.
5: Írkávét. Az kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávé.
7: Ilyet vagy csinálunk is, amúgy.
8: Jó.
6: Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
8: Resztelmáj!
6: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
5: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
6: Kovászos uborkás.
5: Ú, az jó, kapros kovászos, biztos, hogy
8: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
6: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
8: A lé, lefagyasztva.
5: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
7: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
5: jó,
7: nem abból
5: csak
7: készül.
5: Eszem körtét, rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt körtét
7: szerintem. Akkor onnan
5: jó. Nem vagyok hajlandó más
7: nem csak körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődött a közterületen hagyott gépjárművek elszállítása Salgótarjánban. Egy salgótarjáni rolleres baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Már is jönnek a részletek. Több estén is forgalomkorlátozásra kell számítani ezekben a hetekben Salgótarján belvárosában. Az Entenyár előadásai miatt erről hírblokkunk végén hozom majd a részleteket. A lakosság segítségét kéri a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság egy rolleres gázolás kapcsán. A rendőrség felhívása szerint július 12-én vasárnap délután Salgótarjánban a Kazári úton egy sportrendezvény után a hazainduló nézők között egy a forgácsút irányába haladó elektromos rolleres férfi elütött egy 51 éves gyaloglónőt. A rolleres és a gyalogos egyaránt elesett és megsérült. A balesetet követően a vérzőfejű férfi segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság azt kéri, hogy aki az eset körülményeiről információval rendelkezik, az jelentkezzen a Salgótarján Kossuth út 5 szám alatti alosztályukon, vagy tegyen bejelentést telefonon. Megkezdődött a salgótarjáni közterületekről azoknak a gépjárműveknek az elszállítása, melyek üzemképtelenség vagy másokból hosszabb ideje, jellemzően hónapok óta foglalják a parkolóhelyeket, és ebben az adott tulajdonosok felszólítása ellenére sem történt változás. Krejcsi Bálint polgármester közösségi oldalán korábban arról írt, elég abból, hogy egyesek a rendelkezésre álló parkolóhelyekre, vagy akár szimplán a közterületeinkre, mint tárolóhelyszín tekintenek. A közterületfelügyelők folyamatosan végzik a hosszú ideje utcán tárolt járművek tulajdonosainak felszólítását, hogy gondoskodjanak az autók további sorsáról. Azokban az esetekben viszont, amikor erre nincs reakció, a gépjárművek elszállításra kerülnek. A salgótarjan.hu honlapon megtalálható nyilvántartás szerint eddig 6 gépjárművet szállítottak el. A gépjárműveket a Salgótarján foglalkoztatási non-profit Kft. Telephelyére szállították, azok felelős őrzését az elszállítás idejétől számított 6 hónapig biztosítják. Elszállított gépjármű átvételére a közterület felügyelet jelenlétében a megállapított elszállítási és napi tárolási díj megfizetése után van lehetősége az érintett gépjármű tulajdonosoknak. Tömegközlekedés. Több estén is forgalomkorlátozásra kell számítani ezekben a hetekben Salgótarján belvárosában, ahol az Entenyár előadásai miatt este 8:30-tól a nap végéig lezárják a Rákóczi utat a Pécsi út és a Március 15-e utca között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a lezárás idején a helyi járatok is terelve közlekednek. A buszok kihagyják a Füleki úti körforgalom és a főtér megállókat, az utasok ehelyett a postai aluljáró megállónál szállhatnak fel és le. Ezen a héten vasárnap lesz érvényben lezárás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Csak na, szeretném elmondani nektek.
5: Odafigyelj!
4: Most... ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
6: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még
7: csillagászat. Az, néznek sümerebbedet, azért nem ornitológia.
6: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
4: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
7: Oké.
4: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
6: Na, ez milyen madár volt?
4: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
6: Hogy ez nincs. A fostos bugybokához?
4: Mindjárt, csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
6: És ugyanakkorának látsz.
4: Ugyanakkorának
6: látsz. Azt nem lehet
4: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
6: Oké. Jó.
4: Erről van szó.
7: És nem látják. Nem, és a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
4: Na, de akkor ornitológia is.
6: És akkor most jön a sirály.
4: Jól mondod. Ez történt.
6: És fölkapta a Vénuszt.
4: Haladok a forgatási helyszíre.
7: Igen.
4: Ez puszta zámor.
6: Puszta zámor.
7: A szerelem fővárosa.
4: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
6: Igen.
7: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
4: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szará fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
6: Okay. Okay.
4: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
6: UFO gólya.
4: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
7: És ítélkezik?
6: De lehet, hogy...
4: Mi a szar történik a gólyán?
7: Ismerem, nem.
4: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
6: Azért a gyíkot meg a békát.
7: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
6: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
7: Igen, ott hormonos, mert érzik ilyen merbimbója, nem akarja, hogy hozzáérjenek.
4: Figyeld, ott megyek a kocsival.
7: Ez a rádiójáték.
6: Ha, semmi
5: fel. Sosan egy a póza tetején, nincs fészkő.
4: Mondom, nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
6: Fölvettem.
4: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
6: Van
4: ott
6: is fészke, de nincs mindig, te se vagy ott mindig otthon.
4: Ott is ül.
7: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
4: Ott ül a másik.
6: Szerintem
4: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
6: Szerintem téged figyelnek.
7: Ezt tudni.
4: Ez mi?
7: Ez a hangyák miatt van.
4: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
6: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
4: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
6: De hogy állna már párba?
7: De
6: már megcsinálta.
7: Nem
6: lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
4: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
7: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
4: ebben
7: varjú
4: megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
7: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
4: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd? Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
6: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
4: Igen?
6: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
4: Igen?
6: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
4: Mi az, apa... hogy nem fér bele?
6: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
7: Azt írják, meg... hogy strihálnak.
4: Pusztazámor. Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
7: Szopránó. Ez a szopránó.
4: Ez most hogy jön ide?
6: Hát, szopránó.
7: Várj,
4: szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
7: Igen.
4: Tony Soprano mindegyik?
6: Így van.
4: Mindegyik egy maffiózó gólya?
6: Arra várnak,
4: de mire hogy? Várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes. De
6: hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
7: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
4: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
6: Választotta.
4: Ezek szingli.
7: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy pusztazámor a gólyáknak a szemét égető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
4: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák.
6: Őnek 10 év van oszlopa.
4: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
6: Úgy van.
4: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
7: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
4: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
6: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
4: Igen, ezért ő elmegy.
7: Pista, te mit csináltál itt?
4: Nem megy haza menni az asszony miatt.
6: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
4: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
7: egy
4: póznán.
7: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
4: Melegek?
8: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
4: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
8: De
4: nem
8: nincs párjuk.
4: Fészket.
6: De fészket miért nem épít?
8: Mert nincs még párjuk.
6: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
4: Nagyon érted a színvinétet.
6: Én nagyon bírtam.
8: Nem ivarérettek.
4: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
8: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
4: akiknek, na jó, akiknek persze,
8: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
6: Na de maguknak. Attól a fészke ezt még ott van.
8: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
7: A gólyák pont út nézegetik
4: után. Mi most a Haverokkal
8: beszélgetik.
4: Beszámolok.hu per gólyák.
7: Kelep-kelep gólyák.
4: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát, megőrülök.
9: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
4: Gyere ide, ölejnek az asszony, már régen ölet, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
8: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, mert özvegy asszony is van. Nem megy újra, hogy
6: úgy
8: nem
6: lehet, férhez. Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek? Vagy...
4: láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
7: Hánykor nyit a gólya diszkó?
4: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkezik, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
6: És kis kapszintásokkal
4: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indulunk, itt jön egy balkanyar.
6: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
4: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
7: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
4: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
6: 8, fél
4: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
6: Haza nem megyek, amíg egy... A gólyák.
4: Ha van, nincs gólyás videót, haver.
6: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
4: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kicsit előre.
7: A Google térkép, hogy tudják, az arra járok.
4: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexel. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
7: Hi.
6: Öcsém, én ezt ez ma kinyomozom.
7: Ez. Figyelj.
4: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
7: a
4: és kutatom.
7: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
4: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
6: Dobáltad őket, kamicsal.
4: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
9: Hogy béka!
4: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel puszt az ámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
8: Igen.
4: Azért ülnek ilyen szomorúan?
8: Szerintem igen.
7: Na, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
6: Szemtanú.
7: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
4: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
6: Mindegyik
4: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
6: Jó.
4: Igazolt.
6: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
4: Nevezd meg engem, jó, hogy Ször David Balázs Etemboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
7: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
4: Miket írnak?
8: Kelet, kelet.

0: följebb nézel, és ott a Vénusz Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda ott meg fogod köszönni.
1: Lehet, hogy ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
2: Majd ez is meghallod a hátam mögött, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nála WC papír. Itt ülök a bokorba fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul váltanak.
2: Jó, hogy őre találkozunk. Van itt egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, van, jó.
3: Senki ne pánikoljon. Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgó-Tarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Lassul a lakásárak emelkedése, Salgó-Tarjánban pár ezer forinttal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Teltházzal rendezték meg az idei salgóbányai rocktábort. Hozom a részleteket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, még Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ennek kapcsán kifejtette, a korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Budapesten átlagosan 1,4 millió forintos négyzetméter áron kínálják az eladó használt lakásokat és házakat, a legdrágább megyeszékhelyből 1 millió forinttal Debrecen, míg a legolcsóbb 312 ezer forinttal továbbra is Salgó-Tarján. Már 22. alkalommal rendezték meg a Szürke Állomány nemzetközi rocktábort Salgóbányán. Olá Zoltán, a tábor főszervezője, a Salgó-Tarjáni Városi Televízió riportjában elmondta, a fő cél, hogy ne halljon ki a rockzene, ennek érdekében hívták életre, és szeretnék még nagyon sokszor megtartani a rocktábort. Hangsúlyozta, az egyhetes tábor iránt Magyarországról és külföldről is nagy érdeklődés mutatkozott, amiatt pedig külön örömét fejezte ki, hogy idén is telt házzal rendezhették meg. Torják Dávid basszusgitár előadó művész tanár ismertetése szerint minden műfajban próbáltak segítséget nyújtani a résztvevőknek, akiket technikai és elméleti jellegű foglalkozásokkal is vártak. A tábort szombaton koncerttel zárták, ahol a táborozók és az oktatók mellett a Moby Dick együttes is fellépett. A Dornyai Béla Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád vármegyei levéltárával együttműködve idén is meghirdette a Nagy Iván honismereti pályázatot. Ahogy az előző években, úgy 2026-ban is történeti, helytörténeti, gazdaságtörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, továbbá néprajzi, természettudományi és műemlékvédelmi témákban várják a pályamunkákat legkésőbb november 12-éig. UV-sugárzás. Ahogy országszerte, úgy Nógrád vármegye térségében is jelentős UV-sugárzásra kell számítani a napokban. Az érzékeny bőrűek akár 20-30 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. A Hungaromet előrejelzése szerint a nógrádi tájakon 6,9-es értéken várható ma az UV-index maximuma, mely az erős kategóriába sorolható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Rákóczi Ferike, igazítsa meg a szemegét.
5: Igen, talán úgy kezdtetünk, én készültem.
4: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyeljen, most ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
6: Mindenre fel vagyok készülve.
4: Nagyon is. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat,
6: jó? Szellőzöm.
7: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg.
4: A friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni. B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
6: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fogok hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
7: Nem? Tehát azt így mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem, igen, fog zöldséget venni, tehát megvetetted az elején.
4: Tehát azt mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
7: Igen. Meg kifújtad az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
6: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
7: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, mondjuk, mint elől?
6: Az ilyen, mert ugye, ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkondi, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, akkor átfújrottad.
4: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hangos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
7: B.
4: Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között, figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
6: Hát egyet kell csak a D-vel.
4: A D-vel?
6: B.
4: Hogy lelassítsák a vásárlók léptét, és több időt töltsenek a, igen, polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
6: Nincs kapkodás a túrorudiknál.
7: Eltingli-tanglizol. Igen. Ugye?
6: Na, még B. És jó érzés amúgy is, hogy csomó ember például oda megy pihenni a család elől.
4: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
7: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
4: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból. Elkerüljék a bejárat körüli torlódást. Az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket, vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
7: Micsoda rohadékok, hogy hogy ki van találva?
4: Mennyire meg vagy
7: vezetve? Hát mert lisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
4: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
7: Hát.
4: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
6: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
4: Tehát kettőt fizet, hármat kap, és sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezmény biztosít.
6: Nem.
4: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van.
7: Ipa.
4: Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
6: Nem, ez is a B.
4: B.
6: B. B.
4: Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
6: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
4: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
7: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
6: igen, meg az elfoglaltságával.
4: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy a polcokon szemmagasságba?
6: A kiszúzsa szemedet.
4: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, a drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
7: De.
4: Tehát alul van az olcsó fokrém,
7: ami
4: de ő berakja
7: szem... jó, így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz.
4: És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
6: Hát vagy az van, hogy azt akarják, hogy az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
4: Igen, ezt szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen, és azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
6: A magas embereknek plusz adókat kell fizetniük.
4: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba? De durva!
6: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró... Szar vagy.
4: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a balesetek kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit és ösztönzik a további vásárlás, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
7: Cé!
4: Rohadtan nyugat, de tényleg!
7: De megvezetés!
4: Tehát ez növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
7: Nem lesz ez. Zseni. Sok, persze, még, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
4: Zseniális.
6: Hát, meg van zseni, még valami
4: tényleg. Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valamik 1990 forintba kerül 2000 helyett? Ugye?
6: Mert akkor azt érzed, kevesebbet költesz.
4: agyunk balról-jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
7: Szerintem D.
4: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyományt, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
7: Bár igen? Az agy is jó ám, hogy ugye balról-jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
4: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát de egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
7: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy 1000-es. De mondom, nem, az 2000.
4: De igen, 999, az nincs 1000. Egy 1000-es, de egy forint hiányzik az 1000-hez.
7: Áttesszük.
4: Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe? Na tessék!
6: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
4: Igen. Azután ott lesz a lehelletlen, aztán ott veszel egy TikTokot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
6: Most már átjött a retkeken. Már megesett a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor
4: eddig de tényleg, miért van mindig a rágó? Most ha ne nézzünk a falra, miért van mindig a rágó ott a kasszánál?
6: Szerintem azért van, mert ugye addigra nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni. Hogy
4: mert lekapdosod, ott van idő.
6: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin magadnak.
7: Meg ha gyerekkel vagy, ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere, kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
6: Ne álljál meg. Cigit is ott tartottál, csak
4: mondom. Megállsz a kasszához, és odarakják direkt a gyerekeknek a csokikat, cukort, a gumicukor, mert ott igen. Már a mamát nyúzza. Aha.
7: És ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
6: Jégkrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
4: Tehát azt mondod, hogy ha kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek, egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
8: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát igen? A lopás miatt vannak ott.
4: Azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha megtanulják.
8: Azért vannak ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy 3 orbit rágó a zsebbe.
4: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert azért 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak, mentolos, cukor, csoki.
6: Nem lopják a rágót, Anna. Tehát nem? Mert az olcsó dolgokat minek veszed el?
8: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
7: ott lop.
4: Itt van Tibi, hány drágot loptál
6: már, Tibi. Nem vagyok hülyék, tehát a drága cuccokat kell lopni az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
7: De az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
4: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
6: Nem tudom ellopni.
8: Így van, pontosan.
4: A pengét, a borotva pénzt, nekem elmondta valaki.
8: Elemeket is azért teszik, drága.
4: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy ezt lássák, hogy az kiveszi. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn, tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eraházban nincsenek ablakok és fali órák? Ha-ha!
6: Hogy ne érezd az időmúlását.
4: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel 2 van majd nappal.
7: És akkor többet töltesz benn?
4: Hát nem tud, elveszed az időérzékelet. Többet vagy bent, nincs este érzékelése, nincs napérzékelése, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy 1 órát voltál bent, vagy 3-at.
7: Nem nézel rá a kezed?
4: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel 2-kor ugyanolyan mesterséges fény van bent. Nincsen benne nagyon természetes fény.
6: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
4: Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
7: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
4: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs vali óra a hiperekbe. Meg ablak sincs nagyon basszus.
6: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
4: A hentes pult mögött van óra, igen? Szoktál órát látni? Nem
6: szoktál. Hentes szoktam látni.
4: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
7: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
6: Akkor már ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
4: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kérje a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kellje hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlási folyamatot, nyilván hülyeség. Az alacsony a polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
7: B.
4: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket. Na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na, Ez izgi például.
6: Erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadlót szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
7: Persze, Karolai Málvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
6: Mi? Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a Pocsolya mellett.
7: Ez nyugat, nem tudom, ez hogy már nyugat-európa.
6: Ott a mocsáros Hello. Részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
4: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabban haladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxusértéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
6: Hát, melyik a legprémiumabb érzés?
4: Szerintem a sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
7: De az is jó egyébként voltam. A kattogás is.
4: A kattogás?
7: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
6: Dehogyis, én felbosszantanám magam tőle.
4: Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperben, de a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
7: Nem, az legyen, ez csak egy felvetés volt.
4: Sötétebb árnyalatú burkolat, luxi.
6: Amire kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a borszekciójánál fapadló van. De, van ez a boros...
4: Na de miért? Igen. Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort igen. veszel, megjön a hangulatod, otthon érzed magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárló készségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
7: Az biztos nem.
6: Figyelj, biztos nem. Ez amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudni.
7: Tudom. De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
6: De amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azokban lehet megbízni. Igen, és tudod, sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
4: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, átrendezték, meg vagyok halva a D betűs áruházban. Szerintem... Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Jó. Mindent átrendeztek.
6: Polgári engedetlenség, ez az, amire szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a Decathlonokat.
4: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
6: Oda megyünk, 30-an, ez fél órát végzünk.
4: Tényleg megcsináljuk. Szóval akkor azt mondjuk, az egzugos elrendezés, legyen az egzugos elrendezés. Aha. Ahogy összezavarjanak téged. De ez van az IKEA-ban is, a Sérdeknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
7: Ki, tehát
4: ők vasszak ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
6: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és kiszedik
4: őket.
6: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
4: tudod,
6: nem tudom,
4: mi van? Én is oda fogok legközelebb. Ha még tehát, egyszer eltérjelek a piac téren, megteszem.
6: Tehát, figyelj, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre vécé.
4: De tényleg?
6: De nincs olyan, hogy azt mondod, hogy jöjj csak egy példa, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az 5-ször ott kell lennél, hogy megismerj.
7: Hogy van az átjáró. Ezt mondja még, hogy az átjáró. Igen, mondom, nincs átjáró.
4: De ha az átjáróban vész és véletlenül elnézel, megint ugyanoda kerülsz ki, ahova bekerültél.
6: A metróban vagy Újpesten.
4: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érde nem jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a húsrészlegen? Na?
6: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
7: Vagy zöld.
4: UV-lámpa baktérium szaporodásgátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörösfényt, és meg vagyunk.
6: Igen.
4: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
6: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
4: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
7: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
4: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
7: És ott szépen a lukba megül.
4: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításában, ez vagy te. Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjjön össze.
7: Nem igaz, mert hogy Lukas az alja.
4: Geometriai kialakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan egymásra
7: lehessen
4: tolni.
7: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
4: Betoljok, te ezt tudtad, Zsűl? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És mert tényleg bedobálsz egy kis túrorudi tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
6: De szerintem van ilyen iroda? A szupergonoszoknak az irodája?
4: Szerintem van.
6: Van, és hát
4: van, mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárlóközpontokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
6: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
4: Féltek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék, mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
7: Anya, veszek két sört, meg két chipset. És már benne is van.
4: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága terméket.
6: Hogy racionalizáld a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
4: Na de várjál, a drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb, mert akkor az olcsóbbért nyúlsz. Várjál,
7: hát de nem akartál nyúlni érte. Nem, tehát nem volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
4: És te nem akartad a 2000-est megvenni?
7: Nem akartad, de megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
4: Betoljok, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már, anya, csoki 2000 ér.
7: És már teszed is be.
4: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
7: És kész, meggyőztél.
4: Na figyelj, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó olyan, hogy bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó olyan, jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
6: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
4: A biztonsági kamerák itt tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat. Persze,
7: nyilván
4: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsik ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok építése a baloldali fel, akkor a legköltséghatékonyabb.
7: Baromság.
4: Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut.
7: Igen.
4: Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobbkezes vagy, és jobbkézzel veszed le az árut.
7: Mész, tolod, odanézel, leveszed, és már végig is vásároltál mindent.
4: 106. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
6: Tessék?
7: Gondol a fej.
4: Értem. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
6: Azt látják meg a legjobb, hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
4: Várjál, mi de az miért? A gondolafej, Feri?
7: Hát itt van a sor, a jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondolafej az a legvége, ami lezárja a sort.
4: Ja, ez a lekerekített,
7: igen,
4: ilyen
7: kicsit
4: kupak,
7: lekerekített,
4: mint a 22 plusz kupak.
6: Igen, csak ez 44 méter plusz kupak.
7: Igen, 44 plusz kupak.
4: 44 plusz kupak, tehát ez a gondolafej. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
6: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy jó, ez az a húskonzerv, vagy mi szeretjük.
4: De nem konzerv van, nem konzerv van.
7: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni
4: az a sor.
7: Igen? Biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az az etetőhely.
4: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
9: Fordulnod kell kerülnöd. Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
7: Egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett végig
4: sétálsz. Ott a válaszod, jól mondod, a B-re ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
9: Nem néztem meg, esküszöm.
7: Ázárjárdul!
4: Állom, hát
9: én!
4: Tessék, látványpékség, miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy éhes legyél, és akkor...
9: Csak beugrasz,
4: így van.
6: Meg így be tudom menni a harkályok, sirályok.
4: A friss pékáru illata beindítja a nyálválasztást, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
6: Glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
4: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
7: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó. A!
4: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
6: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
4: Igen, ha túl sok minden van a kosaradban, nagyon szorongjál.
7: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
4: tehát
7: valamit.
4: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát
6: velünk,
4: ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, már általában belem nem csesz neki.
6: Fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
4: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérj, jó, ezt miért vettem? De ezt hogy kerül a kosarba? Ott a tíra legyugsz.
6: Hogy kerülök ide, és ki maga?
4: Igen. Hogy kerül ez ide? Ez a, nem tudom, mi a kosarba, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
7: Igen,
4: C, ne menjünk vissza. Soha bűnös
7: életben. Na itt a vége, nyom meg, most érték.
4: Ott van. Ez a 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padlóburkolattal a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket köszi. Használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
6: Ilyen pitián erőcsek, te tudsz gondolkodni.
7: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
4: Sokat hallott a kattogni a kocsi gyerek.
6: Megint csapányos ez a szar, várjál, csak
7: menjünk csak lassabban.
4: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát, az a kis fröccsöcskét ide Ferikinek a kosarába.
6: Ideg állapotba kerültem, mi ott konyak?
4: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk itt a Stan Marketingelben.
6: Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és ezért könnyebben nyúlsz a pia után.
4: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
10: És akkor egy rövid szünet! Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Július 30-ától augusztus 5-ig az Unió Coop üzleteiben a 10 dekagram minden nap sajt csak 179 forint. Két termék vásárlásakor az 500 g-os Coop 4 tojásos csavarcső száraz tészta darabja mindössze 499 forint. Coop Klubáron törzsvásárlói kártyával a 880 ml-es Szilán Freszkáj öblítő 999 forint. A választék üzleteinkben eltérhet.
4: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarján klíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarján klíma.hu.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mert a három DJ legenda ma

0: Rádió egy esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Október 11-én választanak új polgármestert Pásztón, vádat emeltek két nógrádi rabló ellen. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Október 11-ére vasárnapra tűzte ki a pásztói időközi polgármester választás időpontját a pásztói helyi választási bizottság, közölték a város honlapján. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a város 2024-ben újra választott polgármestere Farkas Attila júniusban egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. A leköszönt városvezető július közepéig volt hivatalban, a polgármesteri feladatokat az időközi választási Kanyó Roland alpolgármester látja el. A pásztói helyi választási bizottság határozata szerint a jelölő szervezetek bejelentésére augusztus 4-től lesz lehetőség, a választási kampányidőszak augusztus 22-én veszi kezdetét, az egyéni jelölteket pedig legkésőbb szeptember 7-én délután 4 óráig lehet bejelenteni. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 20 éves férfi ellen, akik erőszakkal vették el egy 65 éves ember pénzét, közölt a napokban a Nógrád vármegyei főügyészség. A vád szerint a 25 éves férfi először tavaly augusztusban követett el bűncselekményt a sértett ellen. A háza pincéjének tetején keresztül bemászott a fürdőszobába, majd az előszobában összetalálkozott a tulajdonossal és azzal a fenyegetéssel követelt tőle pénzt, hogy pénz vagy temető. A rémült férfi 200 ezer forintot adott át a támadójának, aki a fürdőszoba ablakon kiugorva hagyta el a házat. Egy héttel később a vádlott visszatért 23 éves társával, akivel ugyanazzal a módszerrel jutottak be a házba. Ekkor a fiatalabb elkövető elkapta a sértett nyakát és folytogatta, miközben mindketten pénzt követeltek tőle. A támadás hatására a férfi átadott a vádlottaknak 100 ezer forintot, akik a zsákmánnyal együtt elmenekültek. A sértett a második rablást követően szomszédaihoz menekült, akik a páros után mentek, segítségükkel pedig sikerült is elkapni őket. Társtettesként elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség, mely letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért rájuk. Bűnösségük megállapítása esetén a sértetnek okozott kárt és a közel 1 millió 800 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható a nógrádi tájakon, a kánikula pedig tovább tombol, a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is leolvashatunk a hőmérőről. Vasárnap szintén jellemzően napos, száraz időben lesz részünk, a légmozgás helyenként kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd délutánra 35-37 fokig emelkedhet. Változást a hétfő sem hoz, az előrejelzések szerint ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, esőre nincs kilátás. Hajnalban 17-21, még később 36-38 fokot mérhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Navellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor... Esztike, Mati mentek a izébe, nem tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
6: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
5: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
6: egymás után.
5: Tehát, hogy
6: ne csinál.
5: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, okay, hiszen mit csinál a izé, a bót tulajdonos hátra dől, hogy mindent rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
7: A kifárasztásra mennek.
6: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
5: Megyünk egyet.
6: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem baj, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. oda járnak hozzá zabálni.
5: De egyébként nem
6: elmondom
5: baj.
6: Neked.
5: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze, mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
6: jó, a kaja, az hozzád járnak enni.
5: Ez lehet.
6: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
5: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
7: És ismeritek az egész tábort.
6: Várjál, de
7: visszajárnak.
6: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
5: Felmutatja az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
6: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
5: Ne, mit jársz hát, utána?
7: Hát ez egy...
5: Előveszel.
6: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
7: De attól még kifizeti.
6: Oké, okay, igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
7: Egy időben nálunk, egy időben, egy bő egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
6: És hozzá. Piáztak.
7: Piáztak, ettek, ittek, ezt, valamit. Aztam azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen, ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
6: Ja, ez
7: és
6: mekkora egy rohadékság, az... és akkor az elviteresen más áfa van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen, elvitte, csak dobozba kérte.
7: Igen. Voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
6: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
5: jó, már most mondom.
6: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni, értem én.
5: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
7: Ott nagyot kaszáltok.
5: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-re jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
6: részt. Igen, ne foglaljanak már
5: pluszasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
6: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
7: Egészségetekre srácok.
6: Egészségetekre, örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
7: Egy kicsit tehát, mi is.
6: Ingyen élés, ne továbbja.
7: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
6: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként.
5: Igen,
6: tehát ezt mi finanszírozzuk.
5: Akkor. Érted?
7: Hát igen.
6: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
7: A te pénzedet a Ferinél költ.
6: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és ad számlát. Nem baj, jó a kaja.
7: De megigettük már az étlapot.
6: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
5: Érted, de meg mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le. Mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
7: Az igazolványom.
5: A napocsi.
6: Az öreg profi, az öreg Al Capone. Mennyire profi.
7: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egyenruhában sétálnak.
6: Mennyire profi.
5: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
7: Gyanús mondja, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
6: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
7: Nincs
6: tehát, hogy a legjobb.
7: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
5: Végzi a munkáját.
7: Végzi a munkáját, na, értem.
6: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
5: Emlékszel?
6: A csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. Ez is a 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simá hozzád járnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
5: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizzünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
7: foltozzák a költségvetéseket.
5: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
6: Aha. Igen.
5: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak
6: tűnjön. Igen. Nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen a zenekar...
5: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
6: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
5: Hát, jó az
7: nem
5: is,
7: rossz az, gyerekek. Hallom.
6: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
5: Gyertek.
6: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaja.
5: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
6: Legyen egy körémér. Az ellenőrzött étteremtéstá, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
7: Ne őríts! Nagyon
5: lenyomta
7: jó.
5: Az egyórás edzést?
6: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy... Ja. Nyilván mennyi 5000 odaadod, az kész, tehát ki ad erről számlát.
7: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
6: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza ezt a Ferinél kajára,
7: és elmegy
6: még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet, ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán és, maguknak osztják
7: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
6: igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz vagy én. Jó, hajolj,
5: te kezdte.
6: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
7: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondtam, hogy
6: nem buktattál elég értelmest? Irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet, nagy. Tisztelt NAV-osok, mákos guba.
7: Napi ajánlatunk,
6: csak egy 15 NAV-osok, gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, NAV-os igazolvány.
7: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terjedjenek.
6: Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica,
7: szeretlek,
6: csak azért...
7: Szeretlek, NAV.
6: Szeretlek, I love you, NAV, csak azért felrakta.
5: A csaj mesélte már a mesztelen jogát is.
6: A mesztelen jogára is elmentek.
5: Volt.
6: Figyelj, ezek pitbullok. Ezek elvetemültek. Ezek mindenhova elmennek.
7: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
6: igen, ehhez vannak ezért emberek, kicsit rohadéknak kell lenni.
7: Ehhez kell egy lelkület.
6: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére száj volt.
7: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
6: Igen. Tényleg a NAV-os tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
5: Navi.
7: Na jó.
6: Tomi írta nekünk, Navi ajánlat.
5: Ú, de jó vagy.
6: NAV-os igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
5: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
6: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. NAV menü, igen, Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a NAV-nál dolgozni, nem?
5: Igen,
6: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
5: Igen.
6: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
8: Végén ne buktál egyet.
6: Ja, és a vége tényleg, a vége, igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
7: Napraforgó olajban.
6: Napraforgó olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy így.
7: Navancslé.
6: Navancslé. Jó, navancslé, napraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetik?
5: Igen.
6: Persze,
5: igen,
6: ők fizetnek. Fizet. Igen, fizet. Igen.
5: Ja.
7: Nyugtával dicsért a Navot.
6: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a Navi palacsintázóját, az nagyon rú. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
5: Nekik van nyugtájuk?
7: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
5: Hát de hogy, az hogy jelented be?
7: Úgy, hogy van egy ilyen...
5: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
7: De nem, de valamilyen...
5: Szolgáltatás
7: címszó alatt lehet elvileg.
6: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Mi fújtuk az orrát.

0: lábával, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
1: igen,
0: nektek.
1: Igen, ha jöttök, bátran.
0: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
0: Menüznek. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Na, azaz.
0: Megérted. Kacsát, rozén.
2: A legdrágább pezsgőből rendeljetek
0: meg. Akkor már csapjanak oda.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streameld most csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corry-tól, Galantis-tól, a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a Wine Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondish és a Never Walk Alone.

It's a whatever. Ciao, Felix Jan, walk with me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió E! Top 5.

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnus.

0: azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintess.
1: And this is our new single.

az európai, az amerikai és az angol slágerlisták legnagyobbjait egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Változatosan. Rádió egy top 50. A 30.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Joker It Be Alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Kamráttól, a kedvenc német énekesünktől, aki szinte kizárólag angolul írt dalokat, mert mindig is globális karrierben gondolkodott.

0: Szári, Hyuga, Sonic és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride. It's been a wild ride ever since I
1: met you. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Július 30-ától augusztus 5-ig az Unió Coop üzleteiben a 10 dekagram minden nap sajt csak 179 forint. Két termék vásárlásakor az 500 g-os Coop 4 tojásos csavarcső száraz tészta darabja mindössze 499 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 880 ml-es Szilán Fresh Sky öblítő 999 forint. A választék üzleteinkben eltérhet.
9: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. salgotarjanklima.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. salgotarjanklima.hu.
10: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Javában zajlik a Zente Ferenc Színház szabadtéri színházi fesztiválja, a 6. Toyota Salgótarján Zente nyár, mely a következő napokban is felhőtlen szórakozást kínál a város főterén. Holnap este 8:30-tól a Mesztelen igazság című zenés vígjátékkal érkezik a Zente nyárra a Lilion produkció. 6 nő, 6 különböző életút, mégis van, ami közös bennük, egy rúttánc tanfolyam, ahová az élet sodorja őket, és ami mindent megváltoztat. Egy bátor, merész ötlettől vezérelve elhatározott, hogy jótékonysági céllal levetik gátlásaikat és a ruháikat is. Az előadásra jegyek a Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon kaphatók. Aguch József fotóiból nyíli kiállítás augusztus 4-én, kedden délután 4:30-kor a salgótarjáni Balassi Bálint könyvtárban. A Magyar Fotográfia napja alkalmából rendezett tárlatot Orbán György grafikus művész fogja megnyitni, közreműködnek a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Újabb programokkal várják az érdeklődőket a Bánki Nyár program sorozat részeként a következő héten. Augusztus 7-én, pénteken délután 5 órától a Sárkánymese című zenés vígjátékot adja elő a Bánki vízi színpadon a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. A mesében a három szegény legény, a táncoló csacsi, a gonosz boszorkány és a legyőzhetetlennek tűnő háromfejű sárkány, a kedves erdei manó és a szépséges királykisasszony, valamint a pénzéhes kocsmáros és Babzsi lányai visszarepítenek bennünket azokba a tanulságos időkbe, amikor a jó ésszel és kitartó munkával végül elnyerte méltó jutalmát. Az előadás a Déri Népprogram hozzájárulásával valósul meg, a belépés ingyenes.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: A 23.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével, még

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life.
1: Rádió 1 Top 50. A 19.
0: Save Me Tonight David Guettával és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag. Nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon és énekel.

dalát Accent szerel Misha Miller és a Don't Leave követi a 18. helyen. Ezután jött Ed Sheeran Camerája Cyril Remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást, az innovációt,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

0: Sam Feldnek, Rehabnek és annak a Swish Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A

jó egy, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió Egy Top 50-ben.

Like Mine, negyedik. A múlt heti első bronzérmes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Purple Disco Machine, Hurts,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: Egy. Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Itt a hétvége, a kánikula tombol, de ez ugye nem veheti el a kedvünket a pihenéstől. Ha tehetik, maradjanak hűvös helyen, vagy azt keressék, igyanak sok folyadékot, és élvezzék, hogy végre nem kell az óránkat nézni. Ez a 100,4 Rádió 1, benne Justin Orsi vagyok. Ma nincs rohanás, nincs kapkodás. A hétvége arra való, hogy feltöltődjünk, és mi pontosan ezt fogjuk tenni. Segítenek ebben napjaink slágerei. Örülnénk, hogyha velünk tartanának ma is. Aktuális infókkal, programokkal folytatjuk, és Kevin Harris felvételével.

Tóth Abigail után itt van Shawn Mendes, Camila Cabello-val és a Szenyoritával. A 100,4 Rádió Egyet hallják. Az újabb hőhullám miatt az ivóvíz felelős használatára kérte a lakosságot. A Kelet- és Dél-Nógrád jelentős részét ellátó Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT. A hőség miatt a napokban várhatóan jelentősen emelkedni fog a felhasználók vízigénye. A társaság vízellátó rendszerei jelenleg üzemszerűen működnek, ugyanakkor az ivóvízellátás biztonságának fenntartása és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében továbbra is számítanak a lakosság együttműködésére. Az Érv ZRT mindenkit arra kért, hogy mellőzzék, illetve ütemezzék át a nem létfontosságú vízhasználatot, így például az autómosást, a medencék feltöltését, és lehetőség szerint kevesebb vizet használjanak a növények öntözésére. A Nyugat-Nógrádot ellátó Dunamenti Regionális Vízmű ZRT ugyanerre kérte a fogyasztókat, kiemelve, ha nem csökken érezhetően az ivóvíz felhasználása, a június végi hőhullámhoz hasonlóan ismét kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni. Shawn Mendes és Camila Cabello itt a 100,4 Rádió 1-en. Ez a Szenyorita.

Topik és az A7S ez közös felvételével gurítjuk tovább a szombat délutánunkat itt a 100,4 Rádió 1-en. Újabb salgótarjáni dílert vettek őrizetbe a napokban a rendőrök, ezt közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók azzal gyanúsítják a 29 éves férfit, hogy idén tavasztól rendszeresen adott el kábítószert ismerősének. Májusban egyszer már lebukott a hatóság előtt, akkor egy közlekedési baleset helyszínelése során találtak különféle drogokat az autójában. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrök a férfi ennek ellenére folytatta terjesztő tevékenységét, és az általa eladott anyag rendszeres fogyasztójává vált. A hatóság tagjai a begyűjtött bizonyítékok alapján kedden korán reggel indultak a 29 éves férfi elfogására, akire végül Karancsalján csaptak le autózás közben. Az egyenruhások előállították a fiatalembert a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet és kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt kihallgatták, majd pedig őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Jöjjön akkor Topik az A7S-szel itt a rádió.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

Ahogy az órámra nézek, azt gondolom, hogy itt az idő arra, hogy jó étvágyat kívánjak önöknek, hiszen 6 perccel vagyunk fél egy után, a 100,4 Rádió 1-et hallgatják, két falat közé pedig Regán Lilit hozom, meg programokat. Nyílt ingyenes túrát hirdetett holnapra a Zöld út Természetjárók Egyesülete. Az érdeklődőket reggel 9 óráig várják a somoskői buszfordulónál, ahová a 8 óra 20 perckor Somoskőre induló 11 B-jelű autóbusszal is el lehet jutni. A résztvevők két útvonal közül választhatnak, a rövidebb, mint egy 10 kilométeres, illetve a hosszabb 16 kilométeres túrán egyaránt a Medvesfensíkot fogják bebarangolni. További információ az ute.hu honlapon érhető el. A Gócs József fotóiból nyíli kiállítás 4-én kedden délután fél ötkor a Salgótarjáni Balassi Bálint könyvtárban. A Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett tárlatot Orbán György grafikus művész fogja megnyitni, közreműködnek a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Újabb programokkal várják az érdeklődőket a Bánki Nyár programsorozat részeként a jövő héten. Augusztus 7-én pénteken délután 5 órától a Sárkány Mese című zenés vígjátékot adja elő a Bánki Vízi Színpadon a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. A belépés ingyenes. Augusztus 8-án szombaton a Tankcsapda ad koncertet a Bánki Vízi Színpadon. Az este 9-kor kezdődő koncertre jegyek elővételben kaphatóak online a tixa.hu felületén, illetve személyesen a Bánki Önkormányzati Hivatalban. Megyünk tovább akkor a programok után. Ahogy említettem, Regán Lilit hozom a folytatásban itt a Rádió 1-en. Maradjanak velünk!

Közben az is eszembe jutott, hogy augusztus első napja van, amikor is a boglárkákat köszöntjük. Boldog névnapot kívánunk nekik, önöknek pedig nagyon kellemes délutáni órákat, amit remélhetőleg már a pihenéssel töltenek el. A 100,4 Rádió 1-en forognak tovább napjaink slágerei, és az óra utolsó híre, hogy 22 milliárd forinttal támogatja a kormány a kistelepülések fejlesztését a Magyar Falu Program keretében. Ezt jelentette a napokban Lőrincz Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter, ismertetése szerint a támogatások segítségével megújulhatnak utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A Magyar Falu Programot még 2018-ban indította el az előző kormány. Célja az 5000 fő alatti kistelepülések megerősítése és fejlesztése, a helyi életminőség javítása és a lakosság elvándorlásának megállítása volt. Az elmúlt években Nógrád vármegyébe összességében több mint 10 milliárd forintnyi forrás érkezett. Szűkebb régiónkból mind a 125 község, illetve a megye legkisebb városa Rétság is pályázhat a program kiírásaira. Berki Ákos országgyűlési képviselő a minap a Rétsági járás polgármesterei számára szervezett fórumot, melyen több település vezető beszámolója szerint elmondta, hogy a Magyar Falu Program idei pályázatainál pár héten belül sor kerülhet az eredményhirdetésre. Akkor menjünk tovább. Itt a 100,4 Rádió 1-en a 21 Pilots felvétele érkezik. De hamarosan hozom Sam Feldet, aztán Jason Derulo is itt lesz velünk, sőt, lesz egy felvételünk Tao Cruz-tól is. Frissítsen bennünket a jó zene, keressék az árnyékot, a hűvös helyeket.

0: pillanatokon belül egy óra is jönnek a hírek, persze el nem köszönünk, mert utána folytatjuk, mutatom kivel. A hírek után érkezik Ed Sheeran, vele indítjuk a következő óránkat itt a Rádió 1-en, várom vissza önöket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Október 11-én választanak új polgármestert Pásztón, vádat emeltek két nógrádi rabló ellen. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. Október 11-ére vasárnapra tűzte ki a pásztói időközi polgármester választás időpontját a pásztói helyi választási bizottság, közölték a város honlapján. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a város 2024-ben újra választott polgármestere Farkas Attila júniusban egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. A leköszönt városvezető július közepéig volt hivatalban, a polgármesteri feladatokat az időközi választási Kanyó Roland alpolgármester látja el. A pásztói helyi választási bizottság határozata szerint a jelölő szervezetek bejelentésére augusztus 4-től lesz lehetőség, a választási kampányidőszak augusztus 22-én veszi kezdetét, az egyéni jelölteket pedig legkésőbb szeptember 7-én délután 4 óráig lehet bejelenteni. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 20 éves férfi ellen, akik erőszakkal vették el egy 65 éves ember pénzét, közölt a napokban a Nógrád vármegyei főügyészség. A vád szerint a 25 éves férfi először tavaly augusztusban követett el bűncselekményt a sértett ellen. A háza pincéjének tetején keresztül bemászott a fürdőszobába, majd az előszobában összetalálkozott a tulajdonossal és azzal a fenyegetéssel követelt tőle pénzt, hogy pénz vagy temető. A rémült férfi 200 ezer forintot adott át a támadójának, aki a fürdőszoba ablakon kiugorva hagyta el a házat. Egy héttel később a vádlott visszatért 23 éves társával, akivel ugyanazzal a módszerrel jutottak be a házba. Ekkor a fiatalabb elkövető elkapta a sértett nyakát és folytogatta, miközben mindketten pénzt követeltek tőle. A támadás hatására a férfi átadott a vádlottaknak 100 ezer forintot, akik a zsákmánnyal együtt elmenekültek. A sértett a második rablást követ Követően szomszédaihoz menekült, akik a páros után mentek, segítségükkel pedig sikerült is elkapni őket. Társtettesként elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség, mely letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért rájuk. Bűnösségük megállapítása esetén a sértetnek okozott kárt és a közel 1 millió 800 ezer forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Immár 22. alkalommal rendezték meg a Szürke Állomány nemzetközi rocktábort Salgóbányán. Olá Zoltán, a tábor főszervezője, a Salgótarjáni Városi Televízió riportjában elmondta, a fő cél, hogy ne halljon ki a rockzene, ennek érdekében hívták életre, és szeretnék még nagyon sokszor megtartani a rocktábort. Hangsúlyozta, az egyhetes tábor iránt Magyarországról és külföldről is nagy érdeklődés mutatkozott, amiatt pedig külön örömét fejezte ki, hogy idén is telt házzal rendezhették meg. Torják Dávid basszusgitár előadó művész, tanár ismertetése szerint minden műfajban próbáltak segítséget nyújtani a résztvevőknek, akiket technikai és elméleti jellegű foglalkozásokkal is vártak. A tábort szombaton koncerttel zárták, ahol a táborozók és az oktatók mellett a Moby Dick együttes is fellépett. A Dornyai Béla Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád vármegyei levéltárával együttműködve idén is meghirdette a Nagy Iván honismereti pályázatot. Ahogy az előző években, úgy 2026-ban is történeti, helytörténeti, gazdaságtörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, továbbá néprajzi, természettudományi és műemlékvédelmi témákban várják a pályamunkákat legkésőbb november 12-ig. Két oktatási intézményében is fűtéskorszerűsítést indít az idei évben a balassagyarmati tankerületi központ, olvasható a honlapjukon megjelent közleményben. Mint ismertették, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, valamint a Romhányi II. Rákóczi Ferenc általános iskola a Kossuth úti telephelyén egyaránt kicserélik a régi gázkazánokat. A két helyszínt érintő energetikai korszerűsítése összesen 30 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás célja, hogy növelje emelje a fűtési rendszerek üzembiztonságát a téli időszakban, valamint hosszú távon csökkentse az energiafelhasználást és a fenntartási költségeket. A munkálatokat még idén szeptemberben befejezik, így a következő fűtési szezont már a megújult fűtési rendszerrel kezdhetik meg, fejtették ki. Mint arról nemrégiben beszámoltunk, a nyári szünetben a balassagyarmati tankerületi központ valamennyi intézményében karbantartási, illetve kisebb-nagyobb felújítási munkálatok zajlanak, erre összesen 72 millió forint áll rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan több intézményben is komfortnövelő felújításokat végeznek az intézményi terek megszépítése érdekében. A lakosság segítségét kéri a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság egy rolleres gázolás kapcsán. A rendőrség felhívása szerint július 12-én vasárnap délután Salgótarjánban a Kazári úton egy sportrendezvény után a hazainduló nézők között egy a forgácsút irányába haladó elektromos rolleres férfi elütött egy 51 éves gyaloglónőt. A rolleres és a gyalogos egyaránt elesett és megsérült. A balesetet követően a vérzőfejű férfi segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság azt kéri, hogy aki az eset körülményeiről információval rendelkezik, az jelentkezzen a Salgótarján Kossuth út 5 szám alatti alosztályukon, vagy tegyen bejelentést telefonon. Megkezdődött a salgótarjáni közterületekről azoknak a gépjárműveknek az elszállítása, melyek üzemképtelenség vagy másokból hosszabb ideje, jellemzően hónapok óta foglalják a parkolóhelyeket, és ebben az adott tulajdonosok felszólítása ellenére sem történt változás. Krejcsi Bálint polgármester közösségi oldalán korábban arról írt, elég abból, hogy egyesek a rendelkezésre álló parkolóhelyekre, vagy akár szimplán a közterületeinkre, mint tárolóhelyszín tekintenek. A közterületfelügyelők folyamatosan végzik a hosszú ideje utcán tárolt járművek tulajdonosainak felszólítását, hogy gondoskodjanak az autók további sorsáról. Azokban az esetekben viszont, amikor erre nincs reakció, a gépjárművek elszállításra kerülnek. A salgotarjan.hu honlapon megtalálható nyilvántartás szerint eddig 6 gépjárművet szállítottak el. A gépjárműveket a Salgótarján foglalkoztatási non-profit Kft. Telephelyére szállították, azok felelős őrzését az elszállítás idejétől számított 6 hónapig biztosítják. Elszállított gépjármű átvételére a megállapított elszállítási és napi tárolási díj megfizetése után van lehetősége az érintett gépjármű tulajdonosoknak. A férfiaknál dán, míg a nőknél budakalászi győzelmet hozott az immár 16. alkalommal megrendezett Salgó Cup EBT strand kézilabda torna. Mint arról rádiónk is hírt adott a nemzetközi tornának, mely egyben az Obi strand kézilabda bajnokság 5. kvalifikációs versenye is volt, a salgótarjáni Kecskés József strand aréna adott otthont. A megméretetésen hazánkon túl összesen 12 nemzet képviseltette magát. A férfiaknál 8 csoportban végül 31 együttes méret tette meg magát. A döntőt a magyarországi Hírszat BHC és a dán Aarhus Beach vívta meg, az aranyérmet végül a dánok szerezték meg. A nők mezőnyében 19 együttes lépett pályára 4 csoportban, a fináléban a Budakalász BHT és a The Danish Beach Handball Dream mérkőzött meg egymással, a csatából pedig a Budakalász került ki győztesen. A salgótarjáni csapatok közül a legjobb eredményt a salgótarjáni strandépítők BHC felnőtt férfi gárdája ért el, akik a 11. helyen végeztek. Időjárás. Ma is sok napsütés várható a nógrádi tájakon, a kánikula pedig tovább tombol, a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is leolvashatunk a hőmérőről. Vasárnap szintén jellemzően napos, száraz időben lesz részünk, a légmozgás helyenként kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd délutánra 35-37 fokig emelkedhet. Változást a hétfő sem hoz, az előrejelzések szerint ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, esőre nincs kilátás. Hajnalban 17-21, még később 36-38 fokot mérhető.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Justin Orsival. Csak igazi

Elmúlt egy óra, folytatjuk a szombat délutánunkat. Jó napot kívánunk! Odakint kánikula, úgyhogy ma tényleg érdemes lassítani egy kicsit. Keressék az árnyékot, a hűvös helyeket, és ami a legfontosabb, ne vállaljanak többet a kelleténél, hiszen hétvége van, ennek a pihenésről kell szólnia. Köszönjük, hogy velünk tartanak. Napjaink zenéi mellett beszélünk a jelenlegi kánikuláról, amit komolyan kell vennünk. Toljanak a hangerőn, mert érkezik David Guetta a Bibi Rexával. Derűs napot kívánunk!

3 perccel 1:45 után itt a 100,4 Rádió 1-en Train felvétele érkezik, ez a Drive-by tőle. Rendkívül és megterhelő hőhullám ért el hazánkat, amely miatt a legmagasabb fokozatú meteorológiai figyelmeztetést léptették életbe az ország szinte teljes területén. A hirtelen fokozódó nyári kánikula ma és holnap éri el a csúcspontját. A napi középhőmérséklet tartósan a kritikus 29 fokos határ felett alakul. A csúcs tehát most hétvégére várható. Vasárnapra szinte országszerte a legmagasabb fokú piros figyelmeztetés lép életbe. Az extrém helyzet maximális elővigyázatosságot igényel. Javasolt a közvetlen napfény kerülése, a bőséges folyadékbevitel, valamint az idősek és a kisgyermekek fokozott védelme. Dietetikusok egyébként azt javasolják, ne a szomjúságérzetünkre hagyatkozzunk, mert az már a kezdődő folyadékhiány jele lehet. Azt tanácsolják, hogy rendszeresen kisebb adagokban ígyunk a nap folyamán. A folyadékpótlás elsősorban a víz legyen, de a gyógyteja és a higított zöldség vagy gyümölcslé is jó választás lehet. És persze vannak olyan italok is, amelyeket inkább érdemes elkerülnünk most. Az alkohol fokozhatja a folyadékvesztést és ronthatja a hőszabályozásunkat. Ezért különösen meleg időben nem ideális választás. A nagy mennyiségű koffein tartalmazó energiaitalok szintén kedvezőtlenek lehetnek. A nagyon cukros üdítők lassabban csillapítják a szomjúságot és felesleges energiabevitelt jelentenek. Mindenki vigyázzon magára, és amit már mondtam is, nem most akarja senki megváltani a világot. Semmi megterhelőt ne tegyenek, minden megvárja az embert. Maradjanak velünk, ahogy említettem, jön Train felvétele, itt a 100,4 Rádió 1-en. Ez lesz a Drive-by tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

Elárulom, egy dologban reménykedem, hogy ez, ami most van, ez az idei nyár utolsó rúgása rajtunk. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, napközben több felé feltámad a délies szél, délután egyébként 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos, forró időjárás, a trópusi éjszaka után délután 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatóak, hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és nem érkezik csapadék. Délután ismét 36-40 fokig forrósodik a levegő.

5 perccel fél kettő után a 100,4 Rádió 1-et hallgatják benne napjaink slágereivel, és közöttük most Accent hoz egyet nekünk. Július 30-án az emberiség elérte a túlfogyasztás napját, ami azt jelenti, hogy gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. Szinte még egy földbolygóra lenne szükség ahhoz, hogy ezt az életmódot folytatni tudjuk. Ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára. Ezért létezik ez az alap, mert a globális gazdasági működés egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. A 70-es évek óta számolja egyébként ezt a dátumot egy kanadai nemzetközi fenntarthatósági szervezet. Az év második felében, vagyis mostantól kezdve gyakorlatilag hitelből élünk. És ez veszélyezteti az erőforrás biztonságot, az erdőink létét, a talajmennyiséget, a biológiai sokféleséget. A legfontosabb, hogy minél kevesebbet fogyasszunk, és a meglévő erőforrásainkkal minél hatékonyabban gazdálkodjunk. Jöjjön akkor Accent itt a Rádió 1-en!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Mára elköszönök, a mikrofonnál Justin Orsi voltam. Szép hétvégét és jó pihenést kívánok minden hallgatónknak. Vigyázzanak magukra, figyeljenek oda egymásra. Viszont.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat.
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.

0: A Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
1: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
5: This is the World is Mine Radio Show.
3: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön...

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Javában zajlik a Zente Ferenc Színház szabadtéri színházi fesztiválja, a 6. Toyota Salgótarján Zente nyár, mely a következő napokban is felhőtlen szórakozást kínál a város főterén. Holnap este 8:30-tól a Mesztelen Igazság című zenés vígjátékkal érkezik a Zente nyárra a Lilium produkció. 6 nő, 6 különböző életút, mégis van, ami közös bennük, egy rúttánc tanfolyam, ahová az élet sodorja őket, és ami mindent megváltoztat. Egy bátor, merész ötlettől vezérelve elhatározott, hogy jótékonysági céllal levetik gátlásaikat és a ruháikat is. Az előadásra jegyek a Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon kaphatók. Agócs József fotóiból nyílik kiállítás augusztus 4-én, kedden délután 4:30-kor a salgótarjáni Balassi Bálint könyvtárban. A Magyar Fotográfia napja alkalmából rendezett tárlatot Orbán György grafikus művész fogja megnyitni, közreműködnek a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Újabb programokkal várják az érdeklődőket a Bánki Nyár programsorozat részeként a következő héten. Augusztus 7-én, pénteken délután 5 órától a Sárkánymese című zenés vígjátékot adja elő a Bánki Vízi Színpadon a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. A mesében a három szegény legény, a táncoló csacsi, a gonosz boszorkány és a legyőzhetetlennek tűnő háromfejű sárkány, a kedves Erdei Manó és a szépséges királykisasszony, valamint a pénzéhes kocsmáros és Kabzsi lányai visszarepítenek bennünket azokba a tanulságos időkbe, amikor a jó ésszel és kitartó munkával végül elnyerte méltó jutalmát. Az előadás a Déri Népprogram hozzájárulásával valósul meg, a belépés ingyenes.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

üdv mindenkinek! Kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, felsorolni is nehéz, hogy mennyi gigaslágért köszönhetünk Ed Sheerannek, és ha azt mondom, hogy bizony ehhez a dalhoz is köze van...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. Zita írt egy üzenetet. Szia Márti anyának, nagyon gratulálunk, mert életében először átúszta Balatont. Superwoman az anyukád Zita. Ugye ma volt a Balaton átúszás, második halasztás után a legmagasabb harmadfokú hőségriadóban úsztak a résztvevők, 1190 hazai településről és 60 országból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookies, Swiss Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában, Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások, menő mixek is lesznek még ma, Before Party Show Cookie-val két órán át, ugye ez már a Summer Edition, 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben, 8-tól diszkósít, este 9-kor startol a World Is My Radio Show, most pedig Sanfeld barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és breaking, hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó. Egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa. Hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az előbb mondtam, hogy mennyire alacsonyan van a Duna, mi mindent lehet most már látni a folyó meder alján. Az elmúlt egy hétben gyapjas mamut örlőfogat találtak a Tiszában, rinocérosz csigolya csontokat, 13 éve ellopott Opelt a Dunából, tegnap a Margit szigeten mágnes horgászat közben két rozsdás marok lőfegyvert, úgyhogy nagyon durva dolgok kerülnek most elő. Hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyár legforróbb, legperzselőbb napjaiban is. Alex Kenji például, és az a bámboli, amit először a Rádió 1-es DJ-k veszettek be a köztudatban, most is rendszeresen játsszák. Például délután a Live Mixben, Kuki is fogja szerintem ma délután 5 és 7 óra között mixel majd a francia Muki, 8 órától diszkósít, 9 órakor pedig startol a World Is My Radio Show. Ja, és Rádió 1-es DJ-kkel

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.

0: Bobby Wedge-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti. Rádió 1, és ha valaki úgy érzi, hogy a mai nap során valami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így nem
1: van. Hát, nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási úr az a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jaj.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcsölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó eséllyel.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek. Szia!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt, több mint 40 évvel később, most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni, nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, az viszont biztos, hogy egy Tony díjra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarjánklíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarjánklíma.hu.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Július 30-ától augusztus 5-ig az Unió Coop üzleteiben a 10 dekagram minden nap sajt csak 179 forint. Két termék vásárlásakor az 500 g-os Coop 4 tojásos csavarcső száraz tészta darabja mindössze 499 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 880 ml-es Szilán Fresh Sky öblítő 999 forint. A választék üzleteinkben eltérhet.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
6: Aló, jó reggel, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevezünk Saikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
5: Ő jó, adom.
6: Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
7: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
5: Igen, meg. Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
6: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
5: Vigyázz magadra! Nem örülünk, hogy beszéltünk.
6: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 000-et.
5: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
7: Megvan, Csefu!
8: Esküszöm, ne!
5: Hagyjál már!
8: Megvan, kertész! Szia, Csefu, tartsani!
5: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
9: Sziasztok, sziasztok!
5: Te vagy az igazi Csefu?
9: Én vagyok az igazi Csefu.
5: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
9: Kék.
5: Így van. Hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
9: Hát régi barátom.
5: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
9: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
5: Jaj, nem tudod a számát sem.
8: Hát nehéz lesz.
7: De hogy lettél Csefu?
9: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
5: Jó, vagy Csefu, vigyázz magadra!
9: Jó, vigyázz, ciao.
8: Mi történt?
5: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Ő volt az igazi Csefut.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétfégén is. Csörgünk, felveszem. Rádió 1, tessék.
1: Krisztina vagyok, szia Márti.
0: Szia Krisztina, hello.
1: Kérdeztétek az előbb, hogy milyen bosszantó dolog történt. Hú, nagyon bosszantó dolog történt. Mi itt lakunk Kongán, Miskolctól 5 kilométerre. Kint napoztam, és arra lett a figyelmet, hogy valaki éget valamit. Arra gondoltam, hogy szükséreznek. Levegyek a kert végébe, így az egész bokor erdő mindenség.
0: Te jó ég.
1: A hátunk mögött, a kertünk végébe azt felgyújtották a szemetet.
0: Jézusom, ebben az időben.
1: És képzeld el, hogy átterjedt már a kertünkbe, és már nem a lakóházunkra is. Kijöttek a tűzoltók időbe, és a szomszédok, ugye az összes szomszéd, aki él és mozgott, az mindenkit volt a kertünkbe is, és segített.
0: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
0: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

Rádió ez csak igazi mai sláger, megy és a gyors közlekedési info M7-es Köröshegyi Völgyhíd Budapest felé a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszaki hibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val Summer Edition, vagyis két órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

döntött Bibi Rexha, hogy feldolgozza és ad egy új szám címe, azaz New Religion. Hát el kell mondjam, elég jó sikerült hőre műsoraim. Szóval fogjatok sok szeretettel Bibi Rexha, fit lesz New Religion, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legjár megy. Hangere maximális!

Kérdezik, ki az énekesnő? Elmondom, Alexia. Enni, úgy hívják a hölgy, hogy Alexia. Jó hangja van, az biztos. A lepkukikám, nem kell dulmálni. Csak zenéj! Ha-ha.

DJ Revansouish, Fischer, ráadásul egy pár hét ezelőtt a Tomorrowland-ben a kisgyerek ott volt vele, és ott volt a keverőpultnál Fischer mellett.

Ensime Rain, ok? Ok. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek, ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer, Rain, itt a rádió egy

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj.

Folytatódik a Buli Tárgyó, jelen Olcsók igazi ma is legyen, mert ezt szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután 5 és 7 között mixelünk nektek az igazi ma is legereket. Velem is, szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig egy nagyot mixelünk.

Sonic is benne. Sonic az énekesnő, csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, jó rágyózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a pukikám, én nincs be, buli, itt a Rádió 1-en, most!

és Topical együtt Your Love, oh yes! Megyünk tovább, és érkezik egy úriember, aki nemrég volt velünk a Budapest Parkban, egy évvel ezelőtt, igen.

0: Yeah, again. Head, shoulders, knees and toes. Oh, voglio il montam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. És ahogy mondtam, érkezik Offenbach és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké? 19 óraig bulizunk el nagyot, jó? És 19 óra től 20 óraig élő kívánság műsor. De nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixelek nektek az igazi imáslágereket. Itt a rádió helyen, ahol csak igazi imásláger megy. Jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Music is the answer. Yes, my friend, your English is a little bad. Ez a sam címe. És ki az előadó? Kicsit furi, de itt szól. Jesus Fernandez, Carl B. és Andrea Monta.

Summer Edition-nek, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket, és ma este azért 20 órától érkezik diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra zenőnök érkezik Martin Garrix, bye!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu

0: esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Hát igen, 2 órás mix után akkor is kívánságműsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főhívlak, és hát sikerül eljönni, és úgy látom, hogy sikerült.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Hát és igen, ez még a másik, sokkal jobb. Kettő kiértőtelem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeném mindenki, aki ma egész nap most random volt, és a nyakunkba ugrás, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kertjük lesz, és inkább mással foglalkozunk.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjene nagyot, masszázs a nyakon, jó, egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Keto, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc szelenök fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedési info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Zsolthoz, szia!
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kértél tőlem Loy és David Puentezelég jut a szem címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap pihi, vagy kirándulás, vagy szabadság?
2: Pihenés, egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is, jó?
2: Akkor igen.
1: Kitartás neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor Loy, David Puentezelegüt, meg egyszer mondom a szem címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, bírod ezt talán meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolást nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ciao, szia!
2: Ciao!
1: Érkezik akkor a legújabb Sam Feld, nálunk igen, a szám címe Heart Like Mine, hogy ezt majd fel.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, nem menetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó bulizás, ha esetleg mentek ma este táncikálni, jó? És búcsúzom a legújabb Tam Impala, az nagyon jó, a szám címe Dracula, ojjaj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
3: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Sajikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
2: Jó, adom.
3: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
4: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
2: Igen,
4: meg.
2: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
3: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
2: Vigyázz magadra! Örülünk, hogy beszéltünk.
3: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
2: Köszi, csávon, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
4: Megvan, Csefu!
5: Esküszöm, nem.
2: Hagyjál
5: már. Megvan, kertész. Szia, Csefu,
2: tartsad. Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
6: Sziasztok.
2: Te vagy az igazi Csefu?
6: Én vagyok az igazi Csefu.
2: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
6: Kék.
2: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
6: Hát régi barátom.
2: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
6: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
2: Jaj, nem tudod a számát sem.
4: De hogy lettél Csefu?
6: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
2: jó, Csefu, vigyázz magadra!
6: Jó, vigyázz,
5: mi történt?
2: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
1: Holnap

0: 1.
1: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Diszkósít!
0: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósít Radio Show a stúdióban. Hanvai PG, én DJ Junior, Bárány Attila elküldte a mixet, de mindhárman köszönjük Kecskemétnek, hiszen tegnap fantasztikus volt a Diszkósít.
7: Mindenféleképpen egyébként Kecskemét szerintem mind a hármunk szívében külön helyet foglal el, annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk oda, és jó volt megint ott lenni. Ladies and gentlemen, madame and hermadan, messzi hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tiszteletlen érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek ma este egészen este 9-ig, utána pedig megyek ide a Kopaszi gátra, Rio Classic, szóval tessék majd megérkezni.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre. Már jókorán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jókorán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként is ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten. Az after party-n együtt zenélünk, majd a diszkos itt lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugel, David Guetta, French Montana, Aidan Martin közös, a Shine a saját remixében szól a diszkos itt be.

0: 100%-ig tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szignőlő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott, ott a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít édesóban.

0: Rádió 1 csak igazi ma is láger, megdiszkosít Radio Show Bárányától a nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi gátón már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül évfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aida Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day, és még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, hogy jó helyre kerülj, és ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben. Go, go, go.

0: Ez a Rádió egy esti show, a diszkós, itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz diszkósít is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye a DJ Oti rendezvény after partján fogunk játszani. Lesz egy külön diszkósít, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szorul a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzfőn, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd. Ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet. Nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfordal, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkós Rádió Show-ban.

0: került a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formája, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádió egyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd Budai híd főjénél Bárány Attilával együtt, Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat.
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este, mintha egy fesztiválon lennétek, úgy fogjátok érezni magatokat a következő 4 órában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár, és hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedvem. Menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a World is Mine Radio. Menjünk tovább. Hova menjünk tovább? El se kezdtük. Jóska gyerek.
1: Nem tartunk egy kis szünetet.
2: Hypatonnal fogok kezdeni, és az Out My Head. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
1: A

0: Rádió egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadása. Na Andris, hogy tetszik neked ez a Hugh Girl dal, ami hetek óta vezeti a Billboardot?
1: Nekem első perctől tulajdonképpen szerelem ez a dal, nem is olyan soká egyébként szeptemberben meglátogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt ugyebár, mert ugye AI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy AI, nem AI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Google Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött nem tudom, Andris, te hogy vagy a következő dallal. Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de amikor Bomb Sziklár nevét meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bob Sinclairnek, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

Én a vértől félek, képzeld el, hogy gyerekkoromban jöttem rá, amikor betört egy szörfocizás közben az orrom, és elájultam tulajdonképpen a vérlát. Oh. Tehát de mindegy, nem akarok ennyire véresztoriba belemenni, nem, még nem november van, hál' Istennek, hogy Halloween alkalmával ezekről beszélgessünk és ijeszgessünk titeket. Most inkább jó hangulatban akarunk titeket hozni a legjobb zenék.

0: A Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. A szombati különkiadásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Merre mész tovább minden, Andris?
1: Nekem múlt héten Debrecen annyira megtetszett a Campus Fesztiválon, hogy én most ismét visszamegyek, és igyekszek megismételni azt a hangulatot, úgyhogy én nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
0: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Mind Radio Show starts now. The world is
1: mine. Egy órában, szevasz, Nyúbi, ki vagyunk el?
2: Hello, Geni, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgyis, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

nagyon régi felvételnek az átdolgozása, és aki hozzányúlt, szerintem nem véletlenül volt megengedve neki, hogy hozzányúlson, egy zseniális producer. Őt úgy hívják, hogy Majestic és a Gold, úgyhogy szerintem egy zseniális diszkó felvétel jön itt a Rádió 1.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Antonio.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti.
3: Hello Augustus, hello Rádió Egyesek. Szia Geri, hoztam nektek egy igazán nagy durranást. Szerintem mindenki imádja. A TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is mine.

starts now. The world is mine. Elmúlt éjfél, sziasztok! Remélem, hogy mindenhol jó a buli. Nálunk Sub Pop a lemezjátszóknál a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami egy zseniális zenével indul. Ez Rufus du Sol és az In the Moment.

0: You got to show me love.
1: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a rádió.

0: Nagyon köszönöm, hogy minket hallgattok ilyenkor is. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a lemezjátszóknál. Szappok!
1: Listen up, y'all, cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I say...

0: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki Nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózás mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kapuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztéjén és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is